0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti önöket. Mai Magyar Hírmagazinunkban először Felsőpújára látogatunk, ahol a nyári szünidő utolsó hetére kétnyelvű tábort szerveznek a gyerekeknek. Ezt követően a Fertő megyesi tószínpadra kalauzoljuk önöket, ahol 4 év kihagyás után 2027-ben ismét műsorra tűzik az ABBA slágereire épülő Mamma Mia musicalt. Adásunk második részében pedig megosztom önökkel, hogy kivel beszélgetünk ma Színes Kultúránk című magazinunkban. Tartsanak velünk! Nyár, nevetés, közös játékok, palacsintasütés, kézműveskedés és persze egy kis magyar szó is. Így telnek majd a nyári szünet utolsó napjai azoknak a gyerekeknek, akik részt vesznek a Közép-Burgellandi Magyar Kultúra Egyesület kétnyelvű táborában Felsőpuján. A szervezők szerint a vakáció utolsó hete nem csak élményekre, hanem egy finom ráhangolódásra is kiváló alkalom az iskola előtt. Hogy milyen programokkal készülnek, kiket várnak a táborba, és miért fontos, hogy a magyar nyelv is jelen legyen a gyerekek mindennapjaiban, arról Tompa Alexandrát kérdeztük.
2: Tervezünk egy kétnyelvű tábort az utolsó héten, a szünet utolsó hetén, ahol pedagógiai programok is lesznek, magyart is tanulunk gyerekekkel játékosan, sportos programok, kreatív, szóval így mindent próbálunk beletenni, és már nagyon várjuk.
3: Az időpont választás az tudatos volt, hogy a szünidő utolsó hetére.
2: Igen, mert akkor már nincsenek úgy táborok, és sok anyukának, szülőknek, ugye az utolsó hét az egy kicsit probléma, és ugye mindenki megy bevásárolni, sok a stressz az iskola kezdés miatt, és így vagy pihennek anyukák, vagy pedig nyugodtan bevásárolhatnak, és itt meg ugye a gyerekek már felkészülnek kicsit az iskolára is, majd ugye reggel 8-kor kezdünk, szóval így a felkelés is, egy kis rutin is már az utolsó héten így bent van, egy kicsit tanulunk is velük ugye a magyart, és így szerintem így ez egy nagyon jó dátum.
3: Ezt hogy sikerül biztosítani a teljes ellátást?
2: A gyerekekkel főzni fogunk 2 napot, lesz palacsinta, lesz ugye ebéd, akkor lesz uzsonna, meg 10 órai gyümölcsöket tervezünk, sütni fogunk, a Gerti mondta, hogy ő szeret sütni, főzni, és ő szívesen jön, italok, ropi, minden, fagyizni is el fogunk velük menni, szóval tényleg teljes ellátással.
3: És ott is lesznek, gondolom, kreatív programok, ügyességi programok, vagy akár egy kis néptánc?
2: Igen, lesz minden. Néptánc az mindig kell, azt nagyon is mindenki szereti, én is. És kreatív, az is lesz minden nap. Próbálunk ott is a magyar kultúrához, a magyar dolgokat így belehozni a kézművességbe. Lesz sportprogram, aktív program, sétálni megyünk el a játszótérre. Lesz gyerekjóga és hangfürdő meditáció is lesz. Két pedagógus jön még hozzá mellém, 2 magyar pedagógus. Ők is ilyen német, meg magyarul is tudnak, szóval 2 nyelvű, és így.
3: Ez bevált dolog, hogy az iskola kezdés előtt főleg a szavakat, tehát szókincset ugye felfrissíteni, egy kicsit ismételni, ugye sokan tanulnak magyarul is az iskolákba. Ez egy kicsit tényleg olyan felkészítő jellegű is.
2: Igen, ugye ezt is szeretnék minden nap beletenni, egy kicsit játékosan is, meg így, hogy leülünk velük, és azért valamit próbálnak írni is, meg olvasni is. Szóval ezt így nagyon szeretnénk, hogy az utolsó héten így már kicsit felkészüljenek, hogy az iskola megkezdődik, és gyakorolják a magyar szavakat.
3: Meddig lehet jelentkezni?
2: Július 19-ig várjuk a jelentkezéseket.
1: A Közép-Burgellandi Magyar Kultúra Egyesület még július 19-ig várja a jelentkezéseket. 4 év szünet után 2027-ben visszatér a mörbisi Fertő megyesi tószínpadra az ABBA musical, a Mamma Mia. Alfons Heider intendáns a 2023-as sikerhez szeretne kapcsolódni, amikor több mint 180 000 látogató érkezett az előadásokra. A részletekről Bányi Krisztát hallják.
0: A Mamma Mia 2027-ben nem egyszerű felújítás lesz, hanem teljesen új produkció, hangzott el egy a Mörvisi Tóparti színpadon megtartott sajtóbemutatón, amelyen Hans-Peter Toszkocil tartományfőnök SPÖ is jelen volt. A gégeműtétet követő hangképzési tréningje miatt egyelőre nem tett nyilatkozatot. A díszletet és a jelmezeket 2027-re újra tervezik, és a szereposztás is szinte teljes egészében megújul. A megváltozott vizuális világ célja, hogy azok is visszatérjenek Mörvisbe, akik már 2023-ban a Dancing Queen-re táncoltak. Ezen felül szeretnénk lehetőséget adni mindazoknak, hogy nálunk láthassák az egyik legsikeresebb musicalt, akiknek 2023-ban nemet kellett mondanunk, mert teljesen telt ház volt, mondta Alfons Heider, intendáns. Becslése szerint akkor a tófesztiválok még mintegy 20 000 további jegyet is el tudtak volna adni. Heider az első produkció tanulságait felhasználva 2027-ben több mindent jobban vagy másképp tervez megvalósítani. Célja élettel teli, boldogságot és érzelmeket sugárzó élmény. A bemutatót 2027. július 15-ére tervezik, augusztus 21-éig összesen 22 előadást tartanak majd. Ugyanakkor lehetségesek pótidőpontok is, tette hozzá Toszkocil. A jegyelővétel július 17-én indul.
4: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Érdemes lesz ma este 20 óra 30 perckor is a Rádió Burgenlandot hallgatni, hiszen hétfői színes kultúránk vendége az Őri-szigeti kétnyelvű általános iskola nyugdíjba vonuló igazgatója Miklós Wilhelm lesz. Az intézmény története több mint 300 évre nyúlik vissza. A jelenlegi tanévben összesen 26 diák tanult az iskola két osztályában, 4 év folyamon. A kis létszám miatt az osztályok összevont formában működnek. A magyar-német kétnyelvű oktatás kiemelt szerepet kap az intézményben. Weber Katalin Miklós Wilhelmmel beszélget ma este, aki több mint 37 év után fejezi be igazgatói munkáját az intézmény élén.
5: Én tudom még először, mert itt fociztam, 24 éves voltam akkorban, és itt szigeten fociztam, és mindenki csak a futballpályára ismert. És egy nap a másikra egyszer itt álltam az iskolában, és a gyerekeknek is valahogyan ez volt. Valahogyan az elején még mindig azt tudtam, hogy a Vili, mert a pályán csak a Vili volt, és más nem, hogy a tanár vagy az igazgató, az évek után akkor jött. Az elején itt az iskolában is a szülők és a gyerekek is mindig jöttek, csak Vili és Vili, és én nem szóltam most sokat ellene, csak azt mondom, hogy legalább mondjátok, hogy lére vagy, ha tanár.
3: A kétnyelvű oktatás hogy is nézett ki?
5: Igazán az elején nekem is nehéz volt, mert akkoriban nem volt úgy, mint most, hogy könyvek, vagy valami munkalapok, vagy mi, hogy a cselek többet magát kellett csinálnom. Vagy vissza, ott is beszéltem, hogy alsőre a két kollégámmal, hogy azok is valahogyan segítek, hogyan tudtak, de ott éppen az elején álltunk. Valahogyan a két iskola, hogy mégis összetartotok, vagy összebeszéltek, és valahogyan illen munkalapokat, vagy ilyen kis valamit akkor összehoztunk, vagy valamit csináltunk. De az elején kezdetve nem volt semmi a kezemben. Az elején igazán sok munka volt, mert bár még 4 osztály volt, úgyhogy az első, a negyedik osztályig, úgyhogy én sokszor üttem esteig, hogy másnapon elő tudom készíteni, és akkor valami legyen a gyerekeknek a kezében is.
3: Az iskola volt ugye a második otthona csak nem 4 évtizeden át. Mik azok az emlékek, amik egész biztos felejthetetlenek maradnak?
5: Két ilyen nagy falunknak, vagy az iskolánk is volt, hogy akkoriban, mikor én kezdtem mindjárt az elején, itt a faluban volt látogáson az Otto von Habsburg, és a gyerekeknek felszabadott mondani egy verset, vagy szabadott, muszáj volt verset felmondani. És mi nagyon büszkék vannunk 2 év ezelőtt, decemberben 2024-ben, hogy látogatósul voltunk a szövetségi elnöknél, a bécsi Hofburgban, és ott közösen díszítünk a karácsonyfát, és a gyerekek magyar verseket és éneket adtak elő.
1: Színes kultúránk ma este Miklós Wilhelmmel, akivel kolléganőm Weber Katalin beszélget.
4: Időjárás.
1: Nyugodt, meleg, nyári estében lesz részünk, többnyire tiszta vagy gyengén felhős égboltra tekinthetünk fel, miközben a szél is egyre inkább eláll, az éjszaka enyhén telik, hajnalra 15 és 20 fok közé hűl a levegő, kedden folytatódik a kánikula, több órára kisüt a nap, de már a délelőtti óráktól egyre több gomoly felhő képződik, délutánra füllettebbé válik a levegő, így több felé záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A nappali csúcshőmérséklet 27 és 33 fok között alakul, a déli szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős széllökésekre is számítani kell holnap. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végén köszönöm, hogy ma is velünk voltak. Ne feledjék, 20.30-kor ismét várjuk Önöket Miklós Vilhelmmel és Weber Katalinnal. Viszont hallásra!

0: Még először, mert itt fociztam, 24 éves voltam akkorban, és itt Szigeten fociztam, és mindenki csak a futballpályára ismert. És egy nap a másikra egyszer itt álltam az iskolában, és a gyerekeknek is valahogyan ez volt, hogy most itt áll. Tett nap, vasárnap még ott álltam a pályán, és most másnapon már itt áll és az iskolában.
1: Az ORF Burgenland kismartoni stúdiójából köszöntöm kedves hallgatóinkat, Weber Katalin vagyok, jó estét kívánok! Színes kultúránk magazinunkban ma Őri-szigeti vendégünk van, akinek az egyik szeme sír, a másik nevet. Valószínűleg így lehet a legjobban leírni azt az érzést, amikor valaki csak nem 4 évtized után búcsúzik. Nem csoda, ha meghatóra sikeredett az évzáró ünnepség is az Őri-szigeti kétnyelvű általános iskolában. A diákok, a szülők, a kollégák és a település közössége együtt búcsúzott Miklós Wilhelmtől, aki több mint 37 év után fejezi be igazgatói munkáját az intézmény élén. A következő percekben Miklós Wilhelmmel beszélgetünk a pályája kezdetéről, a kétnyelvűségről, a pálya szépségeiről, kihívásokról, a maradandó emlékekről, és persze a tervekről.
0: Én Vas Éhti vagyok, én Igeti-szigeti lakosok vagyok. Itt jártam az iskolában, felsőlövőben voltam a gimnáziumban, és azután Kismáton, és végre akkor Szigetre jöttem ide.
1: Ez úgy mindig világos volt, hogy visszajön Szigetre?
0: Nem. Mikor én kezdtem 1986-ban, felső voltak az első pár hónapok az iskolában, az általános iskolában, azután 2 évig a Őri-Püköst-i általános iskolában voltam, és akkoriban akkor lett, hogy hallottam, hogy a kolléga, vagy akik most itt volt, hogy az nyugdíjba fog menni, és igazán akkor a Schulinspektor jött én hozzám, és mondta, hogy csinálom, vagy jöjjek itt Szigetre. El is gondom volt, biztos nem, mert itt a magad falautban az nem olyan egyszerű, és minden. Pár hét múlva megint jött, rám beszélte, végén akkor mondtam, igen, akkor megcsinálom egyszer.
1: Ha még visszakanyarodunk ahhoz, amikor még ön járt iskolába, a szigeti iskola az mindig kétnyelvű volt?
0: A szigeti iskola mindig kétnyelvű volt. Előbb még hogy 8 osztály volt, és később akkor 4 osztály, és minden egyszer volt, mert előbb is mindig úgy volt, hogy voltak, hogy igazán elsőtől 4. osztály, vagy elsőtől 8. osztály előbb még. És mindig a kétnyelvű volt itt az iskolánkban.
1: Gondolom a faluban is akkor úgy erősebben jelen volt a magyar.
0: Előbb, azt tudom, még kisgyerek, mikor voltam, ott ritkán valaki németül beszélt, hanem még a fiatalok is, még akkor az öregebb pár, hogy mindenki csak magyarul beszélt. Úgyhogy mi is rá voltunk valahon, hogy kellett magyarul beszélnünk, mert különben az öregek nem is beszéltek volna velünk.
1: Ez mikor változott meg? Ugye szép lassan, vagy ennek talán ugye a vasfüggöny is oka volt egy darabig, amíg nem volt ugye ez az erős ilyen csereforgalom.
0: Hogy mikor változott, vagy előbb gondolom voltak, hogy a házasságok mégis, hogy nagyjában a faluban maradt, és mit tudom most, a később akkor mégis, hogy valaki más falukban jöttek itt, vagy a nők, vagy a férfik, és akkor valahogyan összekevertük, és ma mégis akkor valahogyan a német volt, mert a mások nem értitek, és úgy akkor mindig több is több lett, hogy a német beszélés lett. Kocsmában, vagy a templomban, iskolában is mindig akkor már ezt lehetne látni, vagy mindig a magyarnak rosszabb lett.
1: De azért jelen van, tehát most is azt hiszem vannak olyan igyekezetek is, kezdeményezések, legyen az a templom, legyen az egy kórus, ugye itt az iskola még mindig kétnyelvű.
0: Az iskola még mindig kétnyelvű, bár csak múlt héten volt az évzár ünnepségünk, és ott volt egy nagy musical, és azt is kétnyelvű adtunk elő, úgyhogy magyarul és németül volt bent, de mindenki tudta, hogy miért megy, úgyhogy ki ezt ki volt dolgozva, és a gyerekek nagyon szépen csinálták, és a szülők is kik itt voltak, minden egyicsek bravulva, hogy megcsináltuk a gyerekek.
1: Visszakanyarodva egy kicsit akkor a karrierhez. Mikor gondolta, vagy mikor jött ez a döntés, hogy ön általános iskolai tanár lesz? Ma már egyre többen vannak, de azt hiszem épp a 80-as években, még régen, inkább a hölgyek döntöttek úgy, nem, hogy általános iskolai tanárok lesznek.
0: Nálam már úgy volt, mikor én még az iskolába jártam, úgyhogy a gimnáziumban már volt, hogy az, hogy tanár akarok lenni. És ha tanár leszek, akkor csak általános iskolában. Úgyhogy más nem is lett volna, hogy most feljebb iskolába vettem volna. Nekem mindig az volt, hogy valahogyan én a kisgyerekekkel szerettem

0: dolgozni, vagy csinálni, vagy játszani, és én nekem az nem is jött fejembe, hogy most mitől most, hogy feljebb iskola, vagy gimnáziumban tanítottam volna, az egyszer nem is volt.
1: És ugye akkor nehéz döntés volt, de akkor mégis elfogadta ezt a szigeti állást, ugye a saját faluban, hogy is fogadták?
0: Én tudom még először, mert itt fociztam, 24 éves voltam akkorban, és itt szigeten fociztam, és mindenki csak a futballpályára ismert. És egy nap a másikra egyszer itt álltam az iskolában, és a gyerekeknek is valahogyan ez volt, hogy most itt áll. Tett nap, vasárnap még ott állt a pályán, és most másnapon már itt áll az iskolában. A szülőknek ez volt más is, a gyerekeknek is. De valahogyan az elején még mindig azt tudtam, hogy a Vili, mert a pályán csak a Vili volt, és más nem, hogy a tanár vagy az igazgató, az évek után akkor jött. Az elején itt az iskolában is a szülők és a gyerekek is mindig jöttek, csak Vili és Vili, és én nem szóltam most sokat ellene, csak azt mondom, hogy legalább mondjátok, hogy lére vagy, ha tanár. Az igazgató az nekem mindegy volt, csak hogy valami különbség legyen a pályától az iskolához. Ja, és akkor még visszagondolok az is, hogy mert fociztam, és sok gyerek még akkoriban is nekem ott voltak, mert én kezdtem akkor, hogy ezek a kisgyerekekkel focizni, és csináltam egy csapatot, és akkor a szünetben is sokszor fociztunk is. És többször a szünet nem tartott 20 vagy 25 percig, hanem tartott 45 percig is. És attól még most is mindig mesélnek a gyerekek, most már 40 esztendős, még idősebb, és mindig még arról beszélnek, hogy mennyit fociztunk itt az iskolában a szünetben. És a lányoknak mondtam, akkor menjetek hátra, hintázatok, vagy valamit, de nekünk itt focizni kell. Biztos örültek ezek is, meg azok is.
1: A testmozgás az ugye fontos.
0: Most kell már az iskolákhoz a bewegungscoach, nekünk nem kellett az, hanem nálunk igazán még voltak ezek a játékok, és mondom, én sokszor, mikor a gyerekekkel játszottam, már hoztam vele valami t-shirt, valami mást, hogy rá tudok venni, mert úgy izzadtam vele is, hogyan játszottam, hogy át kell vetköznöm, mert különben nem tudtam onnantól a tanítást tartani.
1: A kétnyelvű oktatás hogy is nézett ki? Mennyire volt segítség esetleg más iskolákkal, ugye a felsőr is, alsőr is kétnyelvű általános iskola, így egymással a kapcsolat esetleg, tehát ilyen hálózat kiépítése, vagy itt teljesen szabad kezet kaptak mindig, vagy ez úgy megvolt ugye a többiekkel egyeztetve?
0: A magyar oktatás igazán az elején nekem is nehéz volt, mert akkoriban nem volt úgy, mint most, hogy könyvek, vagy valami munkalapok, vagy mi, hogy a cselektöbbet magát kellett csinálnom, vagy vissza, ott is beszéltem, hogy alsőr a két kollégámmal, hogy azok is valahogyan segítek, hogyan tudtak, de ott éppen az elején álltunk, mert ott is ők kezdtenek újra, és úgy, hogy valahogyan a két iskola, hogy mégis összetartottok, vagy összebeszéltek, és valahogyan ilyen munkalapokat, vagy ilyen kis valamit akkor összehoztunk, vagy valamit csináltunk. De az elején kezdetve nem volt semmi a kezemben. Az elején igazán sok munka volt, mert bár még 4 osztály volt, úgyhogy az elsőtől a negyedik osztályig minden egy osztály valami mást, úgyhogy én sokszor üttem esteig, hogy másnapon elő tudom készíteni, és akkor valami legyen a gyerekeknek a kezében is. Máma már könnyebben, van mindenféle könyvek a gyerekeknek, van sok munkalapok, amik már közösen lehet csinálni, úgy most már sokkal több van itt, akkor még visszagondolok, nekünk nem volt semmi.
1: Gondolom, hogy csak úgy, mint régen, most is elég vegyes. Tehát vannak olyan gyerekek, akik ugye osztrák szülőktől, tehát német anyanyelvűek, van, aki vegyes házasságból van, és csak egy kicsit hallja otthon, de vannak ugye olyanok is, most is hallottam egyre többen, akik ide költöznek Magyarországról, ott ugye a gyerek perfekt magyar. Mennyire nehéz ezt így összehozni itt az órák során?
0: Mikor kezdtem itt, akkor úgy volt, hogy igazán csak szigeti gyerekek voltak, és ott igazán már ott volt, hogy kevesebben lett beszélve magyarul házakban, legtöbb már németül. És ez mindig, mondom, rosszabb és rosszabb lett, úgyhogy most az utolsó években, ha igazán a szigeti szülőktől a gyerekek éppen mit az óvodában tanulnak a magyart, még tudják, de különben keveset tudnak. És most a másik, hogy akkor sok Magyarországra ide költöztek, és éppen ott jönnek a gyerekek, és majdnem nem tudnak egy szó németül. Most bár ez éppen most az egyik így, a másik úgy, és ez most a nehézség, hogy igazán az első osztálytól a negyedik osztály, ez nekünk a nagy feladat, hogy valahogyan összehozzuk a negyedik osztályig, hogy mégis a magyar gyerek német tud annyira, hogy más iskolába tovább tud járni, és az szigeti gyerekek mégis valamit is tanulnak magyarulból, hogy mégis valamit azután is tudnak használni.
1: Talán segítik egymást, tehát ha olyan barátságok alakulnak ki a gyerekek között, akkor ugye tanulhatnak is egymástól.
0: A gyerekeknál nem volt semmi, előbb se volt, és most sincs semmi probléma, hogy az csak németül tud, és más csak magyarul, mégis a gyerekek összejönnek, valahogyan összejönnek, vagy németül, vagy magyarul, annyit tudnak egymástól, hogy összejönnek a játékból, és mindig ott nem volt semmi probléma, előbb se és máma se, hogy ezek a gyerekek ezt vagy így, vagy úgy mindig összejönnek. Ha nem is értik el a fogva, de a játéknál összejönnek a gyerekek.
1: Az iskola volt ugye a második otthona csak nem 4 évtizeden át. Vannak olyan emlékek, illetve mik azok az emlékek, amelyek egész biztos, hogy felejthetetlenek?
0: Most itt 37 fél évig vagyok itt igazgatónak, még tanárnak, úgyhogy éveket töltöttem itt, sok időt itt is az iskolában töltöttem, és sokat itt voltam is, és amíg hát mégis valamilyen nem egyszerű most innerő visszalépni, vagy mi, mert mégis mert már a második hazám volt itt. Ha valami volt, bementem az iskolában.
2: Felesége tudta, hol kell keresni.
0: Feleségem tudta, és én mondtam, hogy sok munkám van, és akkor csak otthon maradt a munka. Két illen, mit visszagondolok, hogy két illen nagy falunknak, vagy az iskolánk is volt, hogy akkoriban, mikor én kezdtem, mindjárt az elején, itt a faluban volt látogáson az Otto von Habsburg, és a gyerekeknek felszabadott mondani egy verset, vagy szabadott, muszáj volt verset felmondani. És mi nagyon büszkék vannunk, két éve ezelőtt, decemberben 2024-ben, hogy látogatós voltunk a szövetségi elnöknél, a bécsi Hofburgban, és ott közösen díszítünk a karácsonyfát, és a gyerekek magyar verseket és éneket adtak elő. Az valahogy, amit visszaemelik, valami nagyszerű volt nekem is, de a gyerekeknek is. Mert az ritkán fordul elő, hogy valaki most igazán a Hofburgba tud jönni, és ott az elnökvel tud a karácsonyfát feldíszíteni.
1: Mi volt még, amire talán úgy büszke is? Amit
0: büszke nem... vagyok arra, nagyon büszke, mikor 2017-ben az a Safety Tour biztonsági olimpián, hogy itt Burgenlandba győztünk, és akkor azután a országos döntőben a második helyet értünk el. Úgyhogy hogy vicces státuszmeister lettünk, és ez valami nagy volt az iskolánktól, mert senki se ismerte Sziget, még Obavácsé, mert hogy a másik iskoláktól, mert itt egész országtól voltak az iskolák, és akkor mi ott másodikak lettünk. 5 ponttal kevesebb volt, mint az elsőknek, úgyhogy hogy ez valami nagyszerű volt az iskolánknak, és arra még igazán visszagondolok sokszor. Ez csak nagy iskolák voltak ott, és mi egész kis, hogyan mondtam, hogy nem nincs is 300 lakosunk, nem is hittek el, hogy illen iskola oda jön, itt szerint illenhoz.
1: Úgy említette a focit is, ha egy kicsit a szabadidőnél is elidőzünk. Egy ilyen kis faluban milyen fontosak ezek az egyesületek, ezek a közösségek? Ez tartja össze a falvakat?
0: Most mindig fontosabb lesz az viget, most, mert nincs is kocsmánk már, és a boldog is már, mint előbb voltak, az is bezárt, úgyhogy a faluban nincs semmi. Úgyhogy valahogyan ott mégis a lakosok, hogy összejönnek, vagy valami tracsony lehet, vagy valami, hogy mégis nagyon fontos. Olviget fontos is, hogy még a focipálya, hogy még lehetünk, hogy a csapat még meg lesz tartva, hogy még sok évig tudunk menni, mert különben csak most a templom vasárnap, és különben sincs valami más. Olviget fontos a másik, az iskola, hogy ez is maradjon a faluban.
1: Gondolom, akkor az évzáron is itt volt a falu apraja nagyja.
0: Igen, sok nép volt. Én előre nem is tudtam, én csak tudtam, hogy most én nekem az utolsó évzár ünnepség lesz, de igazán már a polgármester is búcsúzott engemet, és a szülők, és sok szigeti lakosok is igazán ott voltak. Olyan nem is számítottam, hogy most már úgy fog lenni, de az utolsó volt, ja.
1: Milyen érzés volt?
0: Na ja, az egyik szem nagyon sírt, mert mégis fáj most valahogyan itt elölmenni, de másik szem megint örül, mert lesz más valami dolgom, vagy valami más feladatom otthon is.
1: Ahogy mesélte nekem, ugye tényleg nem rögtön nyugdíjba megy, hanem egy év ez a sabbatical, ami ugye Ausztriában azt hiszem elég kedvelt. Miért? Miért jött ez a döntés? Vagy milyen fontos szabadidős hobbi kerül most előtérbe?
0: Azt még magam keresem, azt a hobbit. Én szeretnék az erdőbe menni, hogy fávja dolgozni mindent, de most egész éven azt tudom, akarom. De valahogyan, hogy az unokámja, hogy akkor fogok időt tölteni, az biztos, biciklizni menni, vagy mitől valami, azt még ki kell találnom. És a döntés az volt, hogy mégis akkor valamikor gondoltam, most lassan lesz, jön az idő, hogy itt az iskolában mégis valami érzed, hogy már túl vagy a 60-nál, és a különbség a gyerekektől 6 éves, a most 60, ezt az év mégis nagyobb már. Én még mindig szeretek nagyon kedvesen a gyerekeket, vagy szeretek a gyerekeket dolgozni, de valamikor mégis gondolom, hogy abba kell hagyni az egész, és valami fiatalat megint, hogy a gyerekek valami fiatalabb dolgoktól lehet, vagy dolgozhatnak. És talán valamit más találok, azt még nem tudom magam sem.
1: Az unoka még kicsi, akkor még a focival várni kell.
0: A focival kicsi várnunk, de találunk valamit.
1: Kedves Vili, megköszönöm a beszélgetést, és legyen az régi vagy új hobbi, nagyon jó egészséget kívánok a szabadidőhöz. Hallgatóinknak megköszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét, jó rádiózást, viszont hallásra!